0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max, és a Car Keys, amit indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutira akar menni egy sportesemény betét dalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betét dalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy ív, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűri tagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai slágra Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex Kenji, Sam Fed, Loi a kezdésben pedig Bibi Rexa a Fateless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használják a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermej.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten. Viszont ha minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok. Azért szerintem ebben megegyezhetünk. Alex Kenji, Bumble, ez pedig a nyár egyik legnagyobb sláger, amit indítok. Itt a Rádió 1-en.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, egymás után hozom a nagy kedvenceket és a legújabbakat. Hát most aktuálisan az egyik legnagyobb favorit, akár rádióban, akár buliban, Sam Felt, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobbnál jobb dalokat. Ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Mely picivel négy előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés. Pár percen belül Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
4: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint mára minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió E! Indul Magyarország legjobb!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J.Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle. Az igazi mai slágerek között J.Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

sláger megy, a legmenőbb bulikba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva, minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam, a Swiss Disco-n Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: nehogy megjelenítést tartalmazott.
1: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozó helyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elkezdődtek pénteken a Balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyerek jogosult. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. További 8 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek, az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú ékását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
3: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok, sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig na rá, hogy hozom megállás nélkül, most Regál Lilit, a rádió egy DJ-t választottam, a legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szépen.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövő elején ilyen kellemes 31-32 fok. Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Excent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc, a FIFA VB betétdala, Shakira és a Die Die a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A munkanap áthelyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai augusztus 8-án, szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégén megszokott, hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. A Csendkertjei címmel kimono és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimono gyűjteményét is meg lehet tekinteni. További 8 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek, az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arra, hogy sok lesz a duma.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell, és most Alex Kenji és a Bumble jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk, valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Green Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange Lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: Az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer iskolás gyerek jogosult. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. A munkanap áthelyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai augusztus 8-án, szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégén megszokott, hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Elkezdődtek pénteken a Balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatom!

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most Rádió egy DJ, Regál Lilia fogyarásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a Live Mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a Rádió 1-en, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Sam Feldjön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának, Kanadába utazott és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást, és szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell ledolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak, elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Philly, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
8: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmata kori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégéjén. A kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a lelet anyagok rendszerezéséről, csomagolásáról. Az önkénteseket mindkét hétvégi napon 8 órától várják a Makói országút 6-os kilométer szelvényénél jobbra fekvő lelőhelyen. A hőségre tekintettel délig tartják nyitva a szelvényeket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozó helyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége is, nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Meg pedig a Maroon 5 KDB-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Szíre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Swiss Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: Mi aranyban tündöklő vagy letisztult stílus? Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo! Landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol!

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: át végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozó helyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elkezdődtek pénteken a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy hódmezővásárhely közelében megtalált szarmata kori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégéjén. A kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a lelet anyagok rendszerezéséről, csomagolásáról. Az önkénteseket mindkét hétvégi napon 8 órától várják a Makói országút 6-os kilométer szelvényénél jobb

0: A fekvő lelőhelyen. A hőségre tekintettel délig tartják nyitva a szelvényeket. A Csendkertjei címmel kimono és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimono gyűjteményét is meg lehet tekinteni. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal! És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió 1 Top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, és ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.

0: Rádió egy top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
3: Paks legfrissebb hírei a Rádió1-en.
4: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A munkanap áthelyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai augusztus 8-án, szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégén megszokott, hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. A Csendkertjei címmel kimono és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimono gyűjteményét is meg lehet tekinteni. További 8 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek, az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek, csináljuk.
7: Én azt mondom, csináljuk.
6: Nézzük meg. Csináljuk. Ez egy halott rovat.
7: De, hogy... Szeretjük a halott rovatokat.
6: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó emlékek és jó emlékek. Ja, valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak. Bár semmi izgi nincs. Igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
7: Nagyon furcsa.
6: Sokkal több, nagyon furcsa, sokkal több kellemetlen, és szekunder szégyen
8: érzetek. A Dunáltal hívott előfizető letiltotta a bejövő hírásokat.
9: Laci, le vagyunk tiltva.
6: Gyere vissza, Laci. Az önáltal hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
7: Az
9: jelzi, hogy nincs jól a magyar öregek vagyunk, gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben tartani.
6: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, ám inkább kudaszba fulladt rovatot továbbra, és kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
7: Jó, hív.
6: Tessék, kit hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
7: Mit csinál?
6: Dénesnek hívják, és gyászol.
7: Akkor miért zavarjuk?
10: Halló, tessék!
6: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Szia, zavarhatunk egy pillanatra?
10: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
6: Ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
10: Tibor.
6: Tibor, szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk élőadásban, majd három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar?
10: Hát figyelj, nem szeretnék ebben részt venni. Köszönöm szépen a hívásodat.
6: Köszönjük szépen,
9: Tibor. Köszönjük. Boldog karácsony, szia.
7: Hello, hello.
9: Na, de legalább fölvette, legalább
6: alakul
9: beszélt.
6: Alakul a magyar.
9: Nem rossz, én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
7: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
6: Igen. Igen.
9: Most kire szavazol?
6: A Republikor Intézetből telefonálok. Ön a bizonytalan szavazók közé tartozik. Hagyj üzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasi bejött. Oké, okay, csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit vékony, ciripelő hangú. Hello, tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
11: Hello, tessék.
6: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdj csokolom.
11: Jó reggelt, tessék.
6: Kezdj csokolom, mi egy élőadásból telefonálunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
11: Én Magdi vagyok.
6: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavarhatjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
11: Hát, hogyha muszáj.
6: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor a muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Csupán ezután érdeklődünk.
11: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
6: Jú, igen. Ez egy nagyon cuki dolog. Milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
11: Hát egy kis fehér kutya, igen.
9: Csak fehér, kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
11: Hát, azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném. Venni, igen.
6: Nagyon jó, nagyon jó.
11: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
6: Hogy hát legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
11: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozzunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
6: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait halljuk, hogy ott van. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot kívánok!
7: Mikor mennek a kutyáért?
10: Még ma.
6: Majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
10: A kutya nem tudja, de a gazdája már tudja.
9: És mi lesz a neve a blökinek?
6: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
9: Kis fehér.
6: Na oké, de milyen fajta?
10: Hokkaidó lesz.
6: Hokkaidó. Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
10: Baranyában vagyunk.
6: Baranya. Hokkaidó. Most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes helállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, nagyon szép.
7: Vadász
6: nagyon
7: szép kutya. A Japánban.
6: Egy ilyen japán fajta, nagyon szép.
10: Én most kiderül, hogy elhozzuk, én nem láttam még.
7: Ja, hogy ez az lesz a meglepetés.
9: Drága egy ilyen kutyus?
10: Hát én azt mondom drága, úgyhogy de hogy a felesének más a véleményéről
9: így van, és akkor igen. Neki van igaza.
6: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
10: Tessék.
11: Hát köszönöm, uram, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről, miről van szó.
6: Ó, tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
11: Hát nagyon, nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
9: Na, de ön miért nem hallgat bennünket?
6: Igen. Nagyon jó.
7: Mert na, kutyát keres.
6: Kutyakeresés van, jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
11: Hát, köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
6: Egy háziállat az egy csomó stresszelvíz, kedves, aranyos, lehet vele csinál, sétálni, persze. Programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
11: Most a férjemet meggyőzték, ezáltal már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük. Csokolom, köszönjük. Szép karácsony. Csokolom.
7: Csokolom.
10: Hello.
9: Hello.
7: Hát akkor tulajdonképpen mi dumáltuk rá őket.
6: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt. Igen. Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyenkor osztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS farol, hívunk teljesen direkt.
9: Éves.
6: Jó, ja. Figyeld, oké, azt mondja, hogy...
9: Ez csak egy mondat, amíg föl nem veszi. Gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
6: Néni majd, mint a Irma néni, a frak után így repül. Nő
7: lesz.
6: Nő, abszolút nő, Ibolya.
7: Most látom. Le kell tenni a kezéből a...
6: Nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
7: Nem
9: ez egész
7: velünk.
6: Mondom, hogy hát azért mondom, hogy nagyon röviden, nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
12: Igen?
6: Kezi csokolom!
12: Igen?
6: Kezdjük csokom, jó reggelt kívánunk, egy rádióműsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni, itt a Feri, a Juli meg a Balázs, csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
12: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
6: Tessék, hogy dolgozni, jó egészséget kívánunk, és jó munkát, csokolom. Dolgozik a magyar, kutyát vesz,
7: és
6: nem veszi föl, hiperventilál és számot tilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
7: Nem.
6: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
9: Most ez megvolt.
6: Igen.
9: Na jó, mit mondasz a következőre?
6: Direkt nem mondom be, hogy Sebestyén Balázsék, jó, nem baj.
7: De miért?
6: Mondhatod.
7: De miért?
6: Hát, mindegy.
9: Miért? A Balázsékkal terelsz?
6: Friderikus Sándor vagy. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
7: De... Várj.
6: Férfi.
9: Ez női csöngés.
6: Női csöngés, igen. Fiatal férfi. Tamás. Irodai dolgozó.
9: Igen, és Híregyházán él.
6: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
7: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
6: Nem biztos. Várj, nem biztos. Oké, tehát hogy jó.
7: De most csörögnie kell.
6: Arra a mentális állapotában kíváncsiak, hogy megvannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
9: Letesszük,
6: nem merünk beszélni. Én biztos megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, ugye? Férfi csöngés. Férfi.
7: Idősebb
6: férfi. Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz, de félig süket.
12: Igen, tessék.
6: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
12: Jó reggelt!
6: Kezi csokolom, egy élő rádió műsorból telefonálunk, itt a Julia Feri, a Sebestyén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Természetesen.
9: Hogy keresztnevet kaphatunk?
12: Zsuzsanna.
6: Kezi csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
12: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
6: Deszkán?
7: Mit csinál?
12: Igen. Ápolónő vagyok.
6: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondatot mondani, milyen a reggel, hogy tetszik lenni, hogy telt a november, reprezentatív közelnyi kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
12: Hát, szarul.
9: Ez az! Így kell mondani.
7: És miért?
6: Igen, nem erős a dolog, nem megy most úgy.
9: Ápolónőként fizetés is kevés. Na jó,
6: hát lehet másokkal is azért.
9: Mondjuk ez igaz.
12: Ez inkább... magánéleti vonal inkább.
6: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
7: Uh-huh. De van esély arra, hogy megoldódjon?
6: Van belőle kirábolás?
12: Nincs.
6: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
13: Igen, így van.
9: Ha megölöd, akkor se?
13: Hát arra van esély, de azért ápolók nőként nem csinálunk ilyesmi.
6: Valami jóféle alszató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
13: Nem, sajnos nem.
6: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot?
13: Hát igen, mondhatjuk.
6: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Tehát egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, miben lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
13: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
7: Ápolónő hol?
13: Deszki, kardiológia.
6: Kardiológia. Uh-huh.
9: Oké, okay, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
13: Persze.
7: Na. Igen. Ezért érdemes felvenni a telefont.
6: Vettél Ferenc, kit ismert Szegedet?
9: Még senkit, te fizeted, haver.
6: Hát most már beígértük, ez most már akkor elkérdünk.
13: Okay. Én... Balázs jön velem.
7: Na.
9: Várjál, sokat kérsz azért.
6: Igen.
9: Nem, bárkivel, akivel mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát állunk neked.
6: Tessék, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
13: Én benne vagyok.
6: Segítene? Egy kicsit?
13: Igen, jó. Igen.
6: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
7: Legkevésbé vele.
6: Legkevésbé vele, azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
13: De ez most komoly.
6: Ez most a komoly. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágunk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorászok, mindent intézünk.
13: De szuper, úristen.
6: Na
7: hát sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnap.
6: Ilyen ez a Ferenc, látod? Igen. Mindig más karkával megy a család.
13: Földoktáltok a napomat, abszolút.
6: Na, látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
13: Sokkal jobb kedvem lett.
6: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölvenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked rendben. Csak ki kell választanod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk, hova menjél, és akkor intézünk mindent.
7: Összeghatár?
6: Értékhatár? Nincs értékhatár, egy későre, amit eztek, de leves és előétel
13: nem
6: legyen.
13: Nem csak éjságem van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
6: Nem, itt a...
9: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
6: Jó?
13: Ja, jó. Oké.
6: Okay. Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
13: Rendben.
6: Tíz után,
13: köszönöm.
6: Addig kitartás.
13: Köszönöm. Ciao. Sziasztok.
9: Puszi, hello.
6: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa? A hangszíne, jó vagy, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
9: Egy kis jó mindig segít, gyerekek.
6: Nem kell több.
7: Hát Laci, a következő
9: random szám egy szegedi étterem legyen, amit rábeszélünk.
6: Aki barterba gyorsan le tudjuk hozni. Nő. Nő. Kicsit idősebb. Nő.
7: Nagy mellű.
6: Azt úgy gondolod, azt nem tudom. Nem tesz iránk, beszélget velünk, és...
7: Jó fej lesz.
6: Csipogó hangú? Nem.
7: Nem.
9: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
6: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
7: Hogy tetszik, hogy?
9: De milyen csönd volt, senki a föl nem vette.
7: Meg lesz a karácsonyi ajándék.
6: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmaz meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide? Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit. Jó, hát egy férfi, belefutunk. Én most hallok egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
7: Cigarettás,
6: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkán van. Igen? Dolgozik a magyar?
14: Hello, tessék, Sós Eszter.
6: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri és én, Sebessén Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
14: Persze, igen.
6: Kezdj csokolom, Eszter.
9: Eszter fiatal, szerintem.
6: Eszter, hát akkor tegeződhetünk, Eszter.
14: Persze, köszi.
6: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novemberet, hogy érzed magad?
14: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
6: Házfelújítás. Dolgozol, az egy nagy macera, azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
7: Hány generálos lépett le közben?
15: Képzeld, egy sem.
6: Tényleg?
15: Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt ez, aki reggel bevilágított az ablakon.
9: A pénzért is kávé.
15: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
6: De jó.
15: Meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
7: Most fog lefagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
6: Kérjük a telefonszámot. Akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
15: Igen, már a Rommel takarítás fázisában.
6: Rommel takarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész?
15: Délnyugat-Magyarország.
6: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házadat. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellett? Mit dolgozol?
15: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
6: Mi a profil? Azt a mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
15: Hát nem unatkozom.
7: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
15: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
6: Celebek, mezitláb,
7: farganadrágos, felléringes.
6: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
9: Dolce Gabbana feliratú dobozkákkal.
15: Nem igaz, három különböző fal előtt.
6: Három különböző fa. Mi azon szoktunk rögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce Gabbana fa változott. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de hogy jó állapotban vagy.
15: Igen, köszönöm szépen.
6: Örültük, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
15: Köszi, Balázs. Sziasztok.
6: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevem, de nem akarom. Pont, nem mondom.
9: Most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
6: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, fiat, hogy ránk rakjál.
9: Jézus.
6: Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, mondom, figyelj.
7: Férfi
6: beszélget velünk.
9: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
6: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek kivoltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
7: Nagymama.
6: Edith.
7: Igen.
6: Edith. Nagymama. Egy idős hallasz egy idős nagymamát?
7: Az lesz.
6: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
9: Miből változtattál?
16: Igen, tessék.
6: Haló, jó reggelt!
16: Haló.
6: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok, zavarhatjuk egy pillanatra, csak két-három kérdés erejéig.
16: Ja, persze.
6: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
16: János.
6: János, tegeződhetünk, János?
16: Persze.
6: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
16: Végül is. Próbálok pozitívan állni mindenhez.
7: De nehéz.
6: De nem könnyű. Sokat a mai világon nem egy könnyű feladat, János, amit válasz, ez nem könnyű feladat.
16: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
7: Na de miben vagy most éppen?
6: Tudhatunk, hogy munkaikán, magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétat.
16: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
7: Mivel foglalkozol?
16: Ebbe. Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
6: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönni jönnek?
16: Hát jönni jönnek, csak az árak, amik... Ugye nincs az embereknek pénze.
6: Hát ez igen. Na ez
16: és
6: igen.
16: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
6: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a jégerhez, vagy a vermutokszor, nem csak úgy. Tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz? Mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
16: Elengedek mindent.
7: A csapatszó csak
16: úgy, vagy, úgy vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
7: Jó, hát ez
6: jó vagy, ez egyébként egy jó megoldás.
7: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
6: Semmit, csak úgy ülsz.
7: Csak nézem, ki a fejedből.
16: Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
6: Nehéz téged akkor jobb kedvele tenni. Jó van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
16: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
6: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat, és teljesen random. Direkt nem hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi! Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves, és pitét süt.
9: Jó forró almás,
6: jó forró almás pitét süt, éppen forcuk rozza.
7: Bele akarsz egy anyát?
6: Én meg megkóstolod, de te Balázs. Haló?
17: Haló?
6: Haló?
17: Igen.
6: Igen, kezdjük, jó, ne kezdjük, akkor jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavarhatunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia.
17: Igen, szia.
6: Hogy hívnak?
9: Keresztnév.
17: Tibi.
6: Ennyi volt, köszönjük. Ne, hogy... Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz éppen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
17: Én jól vagyok, dolgozok.
6: Mit dolgozol, Tibi?
17: Tetőszigetelés.
6: Ugye a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
17: Ugye, már itt van mellettem. Itt van mellettem.
6: Ott van melletted a tulaj is? Ő is szigetel?
17: Igen.
7: Aha. Olcsósítotok?
16: Fázunk.
6: Hogy hívják a tulaj?
16: Zoli.
6: Zoli. Ott. Szia, Zoli.
16: Na. Ne. Szia, hello.
6: Na, átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
17: Hát lehet még jobban is.
6: És a saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
17: Aha.
9: Ja. Hát akkor menő vagy, van házad, van pénzed, szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
6: Így van. Hogy telik a november?
17: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
6: Na, hát ahhoz képest. Na. És akkor most kinek a házába költöztetek
7: be? Önkéntes
17: A szomszédéba.
7: Hát
6: 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
17: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
6: De jó arc vagy te, Zoli. De jó arc. És milyen foglalkozás, egyébként, de mit csinálsz?
17: Azt nem árulhatom-e? Azt,
6: jó van, jó, akkor add vissza még a munkás emberünket, egy pillanatra még őtől elköszönünk. Jó? Vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
17: Itt vagyok.
6: Tibi, te még nem mondtad el, hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
17: Én teljesen jó vagyok. Várom, igen. Csak se kapunk semmit. Hiába várjuk.
6: Ennyi, kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi, még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
17: Én még egyedül.
7: És te
17: nem igazán. Én 23.
6: Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
17: Én teljesen jól.
6: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
17: Köszönjük.
6: Szevasztok. Hello. Tetőt fed a magyar.
7: Mennyire valószínűtlen, hogy ott állsz fent a tetőn, és egyszer csak megcsörön a telefonod, és ott van hármilyen vihogó teljesen.
6: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
7: Igen.
6: Havonta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyroszárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munkálatok miatt útszűkület mellett lehet haladni a 46-os és 47-es kilométer közti szakaszon, a Vörösmarty utca és a Mező utca között. Csúszós az úttest Paks-Kölest között. Közlekedjenek óvatosan, ezekben a kánikulai napokban tompul a koncentráció.
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100

0: 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
1: De mi?
0: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
2: de ez?
0: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
3: Az?
0: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
2: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
0: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, Ferenc.
3: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni.
2: Budapesten leteszi a csomagját, és megnézi.
0: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
2: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
0: másodikok lettünk.
2: Látványosság.
0: Másodikok lettünk, így van.
2: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
0: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
2: Használni
0: is tudod, tehát hogy nem csak odamész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
3: egy mohóautomata?
0: Lehet használni. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
3: De Pesten van? Benne belvárosban?
2: Hát ha budapesti?
0: Pest, egészen pontosan Pest.
2: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
0: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
3: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
0: Ja, a déli, a Deák tér?
2: A Deák téri.
0: Ja, azt hiszem, a Vidámparkba gondolod.
2: Nem, hát a Deák téri óriás
0: nem
2: kerék. Nem az. Asszonyja.
3: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
2: Nem.
0: Nem, mert az látása Budán van.
2: Biztos, hogy nem. Ja,
3: hogy mondtam, hogy Pesten van. Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
2: 9 körül már velünk lesz.
0: Hát, nem tudom, igen, milyen a cseresznye.
3: De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
0: A vidéki nem tudja, melyik a Pest. A budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat vagyunk.
3: Ez most ön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
0: Budapesten belül.
3: Mégis Sebestyén Balázsnak hívja.
2: Megyek Pestre.
0: Pesten van.
2: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
3: Pesten van is csalódás.
0: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábrándítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
2: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
0: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
2: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a trolli mellett.
0: Rohadjanak ezek meg, ott vannak.
2: Hát azért, mert te béna vagy, édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
0: benyújtjük. Azért hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife 3. lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Sorehouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
2: Ezek
0: tök jó helyszínek egyébként.
3: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyetlen, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért, azok nem ilyen életigenlőek, nem?
2: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
3: nem
2: még...
3: csak az elmúlás szaga nem? Van bennem.
2: Hát
3: de sokfajta, igen. Nem, szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket az öltöző, meg minden.
2: De szóval... nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
0: Európa igen. Legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
2: Mi a vász oda?
3: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
0: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokoditavat továbbra is fenntartom, hogy az nagyon gondoltam. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosabb...
3: Én ezért nem megyek Thaiföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Thaiföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetvízével, és biztos, hogy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen haliktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
2: És tényleg így és van.
3: Nekem ez egy ilyen... És
2: miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelep. Egy
3: Burger King.
2: Tehát, igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszállni, ha nem a újabb 10 ízét.
0: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
2: Meg a tevén, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
0: Azt sose találod meg azt a plán.
2: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
0: Angkor
2: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
0: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
2: Az volt egyébként, ő szedte a belépőt tőlünk.
0: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
2: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
0: Tehát, aha, érted? De ott nem a hely volt rossz, csak sok turista volt.
2: Hát a hely az volt. Nem
0: a hely az adta?
2: Hát az adta. Az adta.
0: Csak
2: az
0: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
3: Én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
0: Ha medvetavat meglátod egyszer.
3: Soha ilyet még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
0: És álltál.
3: Ahogy nézted. A lábujjadat beledugod, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
2: az a különlegessége.
3: Ilyen napvédőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. És akkor, és, tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
0: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
3: Nem.
0: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres adom. Üzletekkel.
2: Ez a
0: Walk of Fame.
2: Ez tényleg.
0: Ott voltál?
2: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár színész.
0: Hát igen, most ott egy csillagra oda menni, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
2: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, ami rajta.
0: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
3: Nekem tudod, mi volt ilyen?
0: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
3: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
0: Ami most leégett.
3: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
0: És nem jó?
3: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban, nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület, nem túlzott buszokkal jöttek a lengyel turisták.
0: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
3: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrényt, be tud a cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, de kimegy a pokolba, ki megy Mennyországba.
0: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
3: Muszáj bevállalni, hogy a gyerek. És ugye ott van a barlangos rész, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mint a megetted ezt a csigát.
0: sok apró sejt küzd a vastagbeli kanyarokkal.
3: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
0: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
3: Gondolj bele, és ott állsz, és nézel be, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten, sem morálisan.
0: Csak nyomják.
3: Igen, és akkor...
0: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
3: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
0: szlovákoknak. Tartsd, semmi nem megy be neki.
3: És úgy mentünk, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még.
2: Tudtad úsztatni.
3: Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely, csak akkor még nem voltak ennyien.
2: Fölkapták.
0: Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló, rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
2: Már a neve is jó.
0: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, ú, de nagyon jó lesz, mit fogunk menni?
2: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép lesz a hétvége.
0: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
3: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
0: Vannak jó tanösvények.
3: De jó, de most
0: vannak jó tanösvények.
3: A teknős béka tanösvény. Az nem egy párduc tanösvény.
0: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri képeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire odajutsz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
2: 2009.
0: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
2: Ú, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan. Láttátok
0: már? Ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
2: Nagy?
0: Vagy,
2: igen, nagy? Hát, nagy hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
0: Kicsi.
2: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy nehezen a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
0: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, az vagy pedó, vagy hülye. Nem, nem mész.
2: Hát az a város jelképe.
0: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
2: ha már ott,
0: ha
2: vagy,
0: ott vagy, megnézed a pisilő kisfiút.
3: Ne brüsszelezzél,
0: már megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-jükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementük, udol fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a vége főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündi küldte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
3: Most lehúgyozni a szalmabálát.
0: Az abszolút,
3: az,
0: igen.
3: Az nem annyira helytálló.
0: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
2: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
0: Az is hosszabb. Az is korán indulsz. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
2: az
0: szépek.
2: Új, de szép, az
3: pedig. Az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
2: Ugyanez mondjuk az Ausztria, Hallstatt.
0: Hallstatt.
2: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska. Igen. Egy, igen, sor ilyen, egy sor ház, egy sor, van.
0: Igen.
2: Lépni nem tud semmi a turistáktól.
0: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
3: Jaj,
0: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
8: Alfa Echo Bravo,
0: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
8: Ahol!

Smoky. Övekedve kapcsolni, lassan indulunk. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. A rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a rádió egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új rádió egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégéjén. A kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a lelet anyagok rendszerezéséről, csomagolásáról. Az önkénteseket mindkét hétvégi napon 8 órától várják a Makói országút 6-os kilométer szelvényénél jobbra fekvő lelőhelyen. A hőségre tekintettel délig tartják nyitva a szelvényeket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozó helyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. Napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Már most kapták a recsendékot.
4: Hát
5: Új cicik.
4: Az.
5: Már megint.
4: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most mindenki üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
3: volt. Na, Alcatel, vagy mit kaptál?
5: Egy
3: Nokia. Van egy Nokia. De most nektek mi a menő?
4: Egy aktív flippes.
3: De most kérdezem komolyan, nektek ott be kell lenni, mi a menő?
4: Ez egy Samsung Galaxy S25.
3: Samsung Androiddal.
4: Na, valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
3: Samsung. Hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
4: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
3: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
4: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
3: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátni.
4: Mi a bajod vele? Semmi,
3: az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, Aki Androidot használ, az
5: buta. Az más, érted?
4: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
5: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a telefont az asztalra, és kiment.
3: Igen.
5: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal...
3: Tökéletes. Én nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
4: Az a
3: baj.
4: A szüzességét.
5: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod leszedni róla.
3: Úristen, ne csináld.
4: Amikor leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét.
5: És azzal teszed magadévá.
4: Megrontani ezt a telefont.
5: Érted? Azzal teszed magadévá.
3: Mi de kemény vagytok.
5: Ekkor lesz ez azt a te telefonod. De hidd el.
3: Igen, tényleg, és ez ennyi. Igen,
5: hát veszel egy új motort.
3: Igen.
5: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
3: Na, hát az picit más azért, mint egy fólia a telefonról.
5: Ugyan, hát most neki ez jutott.
3: Okay. Nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autóval, vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
5: Mindenki a saját szintjén nyomorúság.
3: De mikor kaptad meg ezt a telefont?
4: Tegnap.
3: És miért nem szedted egy napja lassan, vagy egy fél napja?
4: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
3: Úristen. De most tényleg mondja, de hogy fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról.
4: Igen.
3: Van távirányítótokon is nejlon?
4: Van, persze.
3: Van az ülőgarnitúrátokon?
5: De van nejlon, de rossz, most rossz nyomon jársz.
3: Hogy fél napja kapsz egy telefont.
5: Igen.
3: Van hát egy nyomorúságos nejlont, és fél napig nem szeded
5: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlon az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
3: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy... De hogy miért?
4: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol. Mi újra és újra kicsomagolom.
3: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó mindent maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
5: Nem, csak élvezik.
3: Én tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
5: Eredendően rossz vagy haver.
3: Biztos, aláírom.
5: Hát az,
3: fogod, leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
5: Igen, élvezed, hogy új.
3: Csak
5: hogy
3: a nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
4: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
3: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, ezt le tudod hozni. Meg
5: ez
3: tudod
5: olyan,
3: csinálni. Én tökre elfogadom, hogy mások vagytok.
5: Egy szelet tortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
3: Nézegetsz egy szelet tortát.
5: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy majd egy óra...
3: Én nagyon-nagyon más vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam.
4: Soha nem kaptál semmi.
3: És az a dolog, hogy ti néztek rám furán, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az isteni? Igen, kaptál egy telefont, tök jó, kibontod, leszeded a nejlont, berakod a szimkádet, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta valakit, örülnék neki.
4: De ez olyan, mint egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen hosszú, ilyen kis barányozás.
3: A nejlon egy telefonon, az előjáték?
4: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele, örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké. De hát igen, én akartam elvenni ezt a
5: szüzességét. Hallgatók nagy többsége velünk van.
3: De oké, én
4: soha nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna? Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted?
3: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, ha vissza kell vinni, mi van, ha összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az,
5: hogy nem. Az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
4: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyakat. Ez nem igaz.
3: De abszolút igaz.
4: Csak az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Ennek én, erre én rácsodálkozom. Szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit a levegőbe csapok.
3: Vannak
4: hogy...
3: még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Én most komolyan mondom, én
5: de
3: most
5: rossz
3: hazamegyek. Én most hazamegyek, hogy a 21. században kapsz egy telefon, tök jó, nagy érték, értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszed, és kirohansz a stúdióban, mert leszedte a fóliát. Tehát tényleg vele, tényleg a... Zsül!
5: Tényleg gyerek! Veled van a baj.
3: Anna!
5: Veled van! Hát
3: segítsetek!
5: Hát
3: írjátok meg, drága hallgatók! Te most tényleg segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen ez? Ha azt jelent nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
4: Nem,
3: ez a világ megérett a pusztulása. Tényleg velem van az. A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki, százszor a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátom, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam. A fóliát simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
5: De nem simogat, nem a fóliának
3: és most engem próbáltok meggyőzni, és nem hiszem.
6: Nem, én megértem a Julit.
3: Igazad van, Juli, prostó vagy.
4: Meg vagy kérgesedve, Balázs.
3: Nem kapunk
6: napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberben egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről van, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértek.
3: Nézegeted a
6: tortát. Egy picit átadom. Igen.
5: Igen, nem az, hogy jaj, egy szület is a tortá.
6: És már neki sesek és rombolom szét. Nem,
3: ez a két végleten neki esek és szétrombolom.
6: De nem, egy picit megállok. Átadom magam ennek.
3: De ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézek, leszedem a fóliát és használom. De egy napja rassan rajta van a fólia.
6: Nem azért van rajta.
5: A fóliát,
6: nem, Balázs, nem. Ezzel nem értek egyet. Nem.
3: Hát ez úgy, Laci, ha most te is azt mondod. Te vagy az utolsó reményem, Laci.
5: Üzzette le! Hát hogy ne legyen vele!
3: Na, this is my man. This is my man.
5: Laci, nem mondták te,
7: aki... hogy telepítsem át a régiről az újra.
3: És úgy akarta telepíteni, rajta van a fólia.
4: Persze! Balázs, kérlek már, de tényleg oda megyek és megrázlak.
7: Semmi kíván.
4: Nem erről van szó.
7: Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem. Hát már kirakta ide.
5: De hát ez az ő telefonja.
7: Ha kellett volna szednie már még tegnap, amikor megkaptam.
5: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent.
7: Igen.
5: Te megkapod azonnal.
7: Úgy, igen, igen.
3: Istenem. A sejem cukorról leveszitek az alufóliát, kérdez egy hallgató, vagy nézegetitek? Esetleg meg.
6: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keveritek. Ezt a Feri pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer. Figyeljetek.
3: Értjük.
7: Ébe venne új telefont, ez nem lenne.
3: Hát
6: ez komolyan mondom. Erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is tudjuk, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új telefonom.
3: Én nekem si, gyerekek, nekem si, és láttátok, hogy néz ki, az egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t, én se. De hogy mi a szarosztok azzal a fóliával.
4: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
6: Minden.
3: De
6: nem,
3: azért,
6: nem.
3: Így van,
6: Julival értek egyet. Abszolút.
3: Ez egy fólia.
6: Jó van,
3: hagyjál. Ez a tárgyaidat. Ez a bizonyos Katmandúból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem, mert szeresd azt a szobrot, amit hozták Katmand. Tök jó, értem. De hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom.
5: Mert az,
3: ez
5: a világ már nem az a világ, ahol... Érted? Itt van, a hallgatók írják, Attila... az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi bulit.
3: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
5: és valaki... Csinált egy darts tábla avató bulit, aha. Ezen egy picit, na,
3: oké, kapaszkodhatsz,
5: és ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő darts táblája. És jött Attila, aki belevágta a dartsot.
3: Jó, én adom, tényleg, tehát hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
4: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
3: Abszolút. Én ezt tökre elfogadom.
4: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
3: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni a nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. ami aztán én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről nehogy sem fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, hogy nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
5: Nem kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted?
8: Azt
5: mondta,
8: hogy telepítse
5: már. Azt mondta, hogy tépd le a fóliát, azt mondta, hogy telepítsd át.
3: Atya úristen. Nem, egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek. De egyébként az autó oké. Azért meg a napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
4: Sosem simogattad a műszerfaladat.
3: Tessék? Kérem,
4: Te sosem simogattad a műszerfalat.
3: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
4: Ez ilyenfajta kapcsolódás, igen.
3: Aha.
4: Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg úgy meg köszönsz neki. Kapcsolódtok.
3: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában
4: kiválasz. De nem erről van szó, hogy
3: igen. Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitre egy csúnya húzat.
6: Nem, ezt nem értitek.
3: Ez a típusú gondolkodás.
6: Nem, ez nem igaz.
3: Ha teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolat.
5: Nem arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt összekevered.
3: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
6: Nem,
5: meg bántóan tufa vagy
6: faszús. Bántóan tufaság van benne.
5: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
4: Süst, meg pont ma kaptál új tokot.
3: Simogattam.
4: Te tahó.
3: Simogattam. Fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész, ennyi, ez egy tok.
6: De várj, annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Hát úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon, tehát hogy nem azért nem használtam, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta, most megy át az adat, és ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefon a szüzességét.
3: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
6: Ez tényleg.
3: És ez most hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangba, vagy nem akartam reggel bemenni.
6: Nem fogtok találkozni.
3: Én ma jó kedve jöttem ide.
6: De maradjanak az! De
3: ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
6: Nem, ez személyiség.
3: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, ez nem, egy fóliát bámulunk egy fél napig, te jó Isten.
6: Ez nem proliskodás.
3: Mi lehet nálatok otthon?
6: Dehogy is.
4: Vannak például nagyon klassz ruháim.
3: Igen? Ilyen, és nem hordod őket.
4: Nem igaz, nem. Vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt. És nem is értem, hogy miért. Hát miért ne hordanám? Hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
5: És beleszart az ünneplésbe.
3: Jó.
5: Odaállt mellé, érted, és...
3: Jó, akkor mindjárt fél nyolc után felhívjuk a Szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszélgettünk sokat? Jön a Szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
6: Jaj, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap.
4: Szeretek néha kinézni az ablakon lefelé.
3: Szeretem megnézni, hogy
6: a prolikat, értek, hogy
3: milyen furába vagytok. De azt nektek én ugyanilyen fura vagyok.
6: Tudod milyen, hogy gondolj, van egy új lakásod.
3: Igen?
6: Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
3: Igen?
6: Ennyi. És hova? Ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakásom, egy gyönyörű, új, be akarsz kötni, és valaki végigmegy sáros cipő. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
3: nem,
6: hogy
3: nincs
6: meg,
3: benne,
6: úgy, nincs benne semmilyen.
3: Nem, abszolút nem. Én azt valószínűleg az én, nem, valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen.
4: Igen,
3: más.
4: De nekem van egyetlen olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
3: nincs,
4: ami,
3: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok semmilyen kapcsolatban.
5: Hát ez baj.
6: Hát ez igen, baj, ez mert nekem baj, van, igen. Van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni. Nem, egy-egy, mit tudom én, egy olyan kis doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
3: De most más, oké, most vannak fotók, oké, most van néhány fotó, nyilván az emlék.
6: A doboz.
3: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem, egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
6: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
3: Minél.
5: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
3: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm, most akkor nem tudom, milyen szót használjak.
5: Nem is a tárgy a lényeg, hanem az annak a megkapása, és, értem, és a teljes elfogadása, hogy ez most már tiéd. És jó. Annak jó. Része, hogy te veszed le a fóliát.
3: Oké, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
5: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
3: És ugyanitt új munkatárs, igen.
4: Igen, és az Anal Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
3: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és békén hagynak.

0: Balogh legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma már frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult.

0: ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Elkezdődtek pénteken a Balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. A Csend kertjei címmel kimono és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimono gyűjteményét is meg lehet tekinteni. Híreink végén az időjárásról. A napsütés mellett időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de jelentős csapadékra kevés az esély. Legfeljebb nyugaton fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 29-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
3: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
4: Ez én vagyok?
3: Ez nem te vagy. Hát,
4: több
3: okból sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehetsz ő. Nem
4: az
3: lehetsz
4: én babám ő. Egy fekete nő.
3: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
4: Ez micsoda?
3: Az elkerülhetetlen.
5: Csak nem mindegy, hogy hol.
3: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez egy életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
4: Én már érzem is a Lourdes-nak a padlóját a tartom alatt, igen.
3: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled. És van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segresés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. A Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
5: Hisz nem vagy jamaicai.
3: Nem vagy jamaicai.
4: Mert nem vagyok jamaica, és honnan tudjuk, hogy
3: mert hogy jamaica kié?
5: Kié a jamaica?
4: Annyira egyháziaké.
3: Kisre vász, oda lesz, hogy kibújt. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísértezel, hogy ott vagy életed döntőjében, kiuttat az országod? Egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estéiben vagy, narancssárga estéiben vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy jutsz el.
4: Mondtam neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltünk, hogy azok az én
3: irataim. Alkoholista leszel, kokaincips, bulémiás vagy, hánytatod, talán nem ennyire hányatott a sorsunk, de hogy tényleg a életed estéje.
4: Igen.
3: És mi történik, egy földig érő narancsárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
4: A zenekari árokba?
3: Tulajdonképpen mondhatni zenekari árokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
5: Nem, figyelj. Ez fájdalmas volt innen.
3: Figyelj, úgy
4: Jamaica tűz... elhagyta a csoportot.
3: Jamaica kipontozott. Jamaica
4: kilépett a csoportból.
3: Igen, Jamaica, igen. Jamaica, igen. Az üzenet töröl veled, Jamaica kilépett a csoportból.
4: Atya úristen.
3: Atya úristen.
4: Atya úristen.
3: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből ki össze. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyén beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
4: Ez nem Marianna árok, ez már jamaica árok.
3: Igen. Szétborzolódik a hajad.

0: megszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó Isten még azt, hogy nem.
1: Jó, időrendben elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor tökéletes.
2: Több is van.
0: De valakinek nekem több ilyen kártyája van.
1: Nekem egy paklit adtak.
0: Kihelyett álltál sorban.
1: Bármikor húzhatok belőle. Egyszerűen nyíregyházi állatkertben német cserediákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-up-olásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak hát leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsödött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egyik kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy ilyen jól tudok parádézni a többi német cserediák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az az információval, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam.
2: A két lábbal a székre.
1: A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, én meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
0: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlészög egy fél fokot megváltozott?
1: Kettel a hetes buszra, aznap este, nem tudják, hogy van összefüggés.
0: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyben, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
1: Konkrétan a lángosok leestek a szállítóra.
0: Szeizmikus anomáliák történtek, berejezett a Richter skála.
1: Mi Richter?
0: Nekem van Richter skálám, majd pontozom a Richterjeket. Neked nincsen Richter skálád, érted? Csak nekem lehet Richter skálám.
1: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsorra. Hiszem, hogy ez a két pánika legjobb ötlet. Na igen, szóval, hogy ez egyes. Igen, jó.
0: Ebben már te vezet. Te akkor neked tényleg több kártyád van. Bődületesen nagyot esélye.
2: Hát ott volt ugye a Lurdi házas.
0: Hát a Lurdi, ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
1: Az felfoghatatlan.
0: Minden idők legnagyobb esése ever. Lurdi étkezd, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
1: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amekiben nem esnek el az emberek. Salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
0: És nem emlékszem a sztoriára, hogy gurultál, vagy nem, lemaradtál, figyelj, vagy csak feküdtél, és ráesett a rizibizi.
1: Black autón volt, hogy teljes erővel előre csattantam, így. Tudod, így magam elé csattam a tálcát, és elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
2: De a pattáj maradékok csúsztak le az arcodon?
1: Saláta volt, hálisztok, igen, de meg a gyerek kínaija, igen.
0: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Szerintem nincs ki...
2: Kihelvezni,
0: vagy mi? Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz feladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtam, fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
1: Jó.
0: Ez a jó megoldás. Te tényleg többször álltál sorba.
1: Egy év ezelőtt sétáltam az alsóösi strandon.
0: Ne!
1: Jézus. Amikor a gyerekkel együtt sétáltam a strandon, és ugye tehát, hogy vannak azok a focipályák a strandok mellett, ahol ugye lehet strandfocizni, amit ugye strandfocilabdával játszanak, de egy kedves család úgy érezte, hogy ezt egy sima focilabdával is meg lehet ám csinálni. Úgyhogy valaki teljes erőből megbikázta a focilabdát, ami engem, aki ott a parton sétáltam, teljes erőből fejen talált, a szemüveg, ami nem volt egy olcsó szemüveg, ugye már,
0: úristen,
1: akkor elferült az arcomon, és ott álltam, hogy agyrázkódást kaptam, csengett a fülem, majd oda mentem a faszihoz, hogy ne haragudj, de ezt miért csináltad? És azt mondta nekem, hogy le kéne fogyni, akkor nem fájna annyira. Mondom.
2: Ez megalázó.
1: Mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fejvernek egy labdával.
2: Az a zsír mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
0: De még be is szólt.
1: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, hogy ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És mondom, szétek a strandon, érted? És hogy ez is nem jössz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondod azt, hogy ne haragudj, hogy teljes erőből véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neked a drága szemüvegemben.
2: Én egyet húztam ilyet életemben.
0: Neked te is kihúztad?
2: Még amikor híres Best of együttes voltunk, a Abaházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztben volt egy sörpad. a színpad szélén
1: és kerül. És már nem látod meg.
2: És nem látsz, mert ugye minden fény feléd van.
1: Megérkezett a modoros
0: Épp volt Feri. Mindig így gurul. Ez a csörpad, ez a hosszú
2: pad. Az a hosszú, ami ilyen lábszár magasságban van. Tehát te nem is gondoltad, hogy
0: és ott van. És már gitárral a nyakadban úgy, ahogy van.
2: Nem, a gitár szerencsére fönt volt, a fölnyársalom magam, de már akkor minden szem a színpadon. Nagy fény, a többiek már fent vannak.
0: Úristen.
2: Mondom gyorsan, akkor rohanok én is keresztbe a pad, és így beesel a fényre.
0: De egy nagyon-nagyon.
1: De tudod, miért történt ez? Mert megtagadtad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádba van, és közben pedig ugye a gitár már a hónod
2: és már penget.
0: Kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
1: Én Hendrixesben, igen.
0: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez tömegben
1: de Balázs,
0: történik.
1: Hol van a te kártyád?
0: Képzeld el, én beszartam.
1: Nagyon szeretem.
2: Szerintem, hogy a 10 pontos.
1: Jó, Istenem, szeretem. Mindenkinek megvan a kártyája.
0: Igen. Állítok, az Eszti ütötte el lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
2: Szemetek vagytok. De nem
1: elég jó.
2: Ez
1: elég jó volt azért.
0: Igen, ez szellemes volt.
1: Én magam jelöltem ki az ajutatot.
0: Igen, ez szellemes. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt vagyok, két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldalon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
2: Na, ez kinek volt meg becsukott
0: üvegajtó? Én mentem neki fotocellásnál. Én mentem felfoghatatlanul
2: durva.
0: Neked
2: volt üvegajtód? Mert az amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
0: Hogy nem látod.
2: És beszélgetsz, és ráfordulsz, pam.
0: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem veszed észre.
1: Rezetelik az agyadat. Újraindult az egész gép, nem?
0: Brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és úgy elgondolkozod, hogy mi történt, mert nem egyből fogod föl, hogy van előtted
2: hogy
0: valami. Igen.
1: De miért van ennek érzelmi vonzata?
0: Meg kell emelkedni, mert megszégyenülsz.
1: De még akkor nem is vagy tisztább az, hogy megaláztak, vagy megaláztad magad, vagy megaláztattál, hanem egyszerűen csak azonnal lesz egy ilyen gyermeki, nem tudom, így vissza, retrospektív, mint az összesen gyermeki esésed, így egy esésé válna benned, és lesz egy ilyen, tehát én el tudnám sírni magam bármikor, amikor ilyen van. Tehát, hogy azonnal jön.
0: Mert hogy egyszerre történik minden, egyszerre nagyon kellemetlen, sokan néznek, elveszed a méltóságodat, teljesen kontrollálatlan állapot, és mindez nagyon nagy fókuszban. Tehát ez a legrosszabb rémálom, nem? Ez a legrosszabb, ami megtörtént.
2: Ja, annál rosszabb, amikor mindenki téged néz.
1: Figyelj, és ez. Sziasztok, egyszer a saját villamosomból estem ki, amit én vezettem. Az utasokkal teli villamosom.
0: Ez egyébként ez jó fejség.
1: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő, utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább. Martin.
0: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem kérdezzétek meg Joe Biden. Egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron. Barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A felé sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő, mindenki esett, egy fiú akart felsegíteni, de nem hagytam, csak annyit kérdeztem, hogy jól áll-e a hajam. Próbáltam méltósággal kiosonni, az egész hátam lemorzsolódott. Jó. És egyébként minizgulsz tényleg, hogy jól áll-e a hajad? Annyira tipikus. Tudod, hogy így, hogy talán az még megmaradt. Annyi talán maradt az esésből. Igen.
2: Na, a Joe Bidenre ráfűzve, ugye ott az egyik klasszik, a legendások közül, az egyik klasszik a kerékpáros, az megvan, ugye? Amikor Biden kerékpározik,
0: igen,
2: átmegy
0: és,
2: az
0: igen,
2: úton.
0: Igen, igen, és eldől, ugye neki olyan pedálja volt, olyan cipője, amit rádaszel a pedálra, és az megfogja a pedál, igen.
2: Na, akkor most mi kerékpáros szaktársak? Te nem estél soha így?
0: De nagyon sokszor. Na, én nem használok ilyen pedál, de erdőben, biciklivel, Margit-szigeten nagyon, persze.
2: Hát de ez... az, amikor mentek sokan, ugye ezzel a becsattintós, hogy hívják a pedállal, megálltok a kocsma előtt, hogy iszunk egy fröccsöt, frissítés véget.
1: Nem is értem a szavakat, amiket használsz.
2: És te elfelejtett kiakasztani.
0: És eldőlsz.
2: Ilyen szerintem mindenkinek volt.
1: Jó, Isten, egyszer a bátyám a cross motorra esett el úgy, hogy feldőlt vele, mert nem volt lehajtva ez a kitámasztó, vagy le volt hajtva a kitámasztó, feldőlt vele, és akkor állt fel, beletérett a visszapillantó tükrébe. Azért az is egy ilyen. Az egy 12 töltéses
0: sztori. Én ezt már elmeséltem, én egyszer úgy estem biciklivel viszonylag nagy tömegölt Margit-sziget, nyár, gurulok le az Árpád-hídról, Margit-szigetre anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllök közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egy az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tobi, és így megáll az idő. És, így, és tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
2: Mindenki lassult,
0: és így mész a levegőben, ugyanis lefele az Árpád-hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit-szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyám, mikor biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bicikli, azonnal fejrász, sanctalan vagy beesett a küllök közé. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam. Nem tudom, mi volt. Vattacukrozó gyerekek, időstérik, tudod, mindenki. És te ott vagy. Nem voltam. 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az időstérinek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből, nem, hogy ebből nem lehet fölállni. És emlékszem a nénire.
1: És anyám, ennek a felébe belehaltam volna.
0: De musz, ez mindenkinek van. Egy ilyen esésed van. Tehát hogy ez ki kell húzni ezt a kártyát.
1: És a BKV-n, amikor az ülés mellé ülsz...
0: Nem olyan volt, ez nekem buli után hajnalban.
1: Nem, nem én voltam. Egy eszterevű hallgató írta. És tényleg úgy hívják. Igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
0: Jézus az Isten. Milyen, nem? És annyira ciki.
1: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
0: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol és megijedsz és fölébredsz. Kicsit más témére kialudt el úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet és rángatózol egyet és körbenézel, hogy
2: kiláttad. Vagy arra.
0: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlenebb dolga BKV-n úgy elutazni, hogy rángatózol, fölébredsz.
2: Völtve.
0: Figyelj, nincs cikim. Ez nagyon durva. Szakács voltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszonytánc közben elrabolták a mennyasszony, de futők közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két meccső fogadat.
1: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
0: Igen, én egy olyan sztori tudok.
2: A mennyasszony rablásból.
0: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt is. Hát most kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
1: Na látjátok, ezért főleg én biztonságban helyezem.
2: Igen, mindig ezért. Most annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
1: Nem hiszem, hogy ezt meg tudnak oldani.
0: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszony tánc utáni elrablás.
1: Így van. Nagyon helyes, látjátok, biztonságos életet élek.
0: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a meccőfogat.
1: De az egész mennyasszonyrablás annyira prostó.
0: Nagyon prostó.
1: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, vendégül lásd ezeket az embereket, hogy jól érezzi magad, és jön, felgyűrt ingúja, kigombolt ingel,
0: izzadva,
1: ezeket, malac módra izzadt, ilyen büdös emberek.
0: A legrészegebb, emberek. Aki úgy akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége. Biztos, hogy baleset.
1: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
2: Régi hagyomány.
1: Régi hagyomány,
2: kell,
1: és akkor, igen, de nincs jó fizikai állapotban, nem tudja felmérni, hogy pontosan mit csinál. Már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát igen. Hogy tudod, itt csatakosan. Ez...
0: Viszont az a jó a félig letört meccőfogban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána, nem?
1: Le tudja kaparni a kaparót.
0: Suri, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. És hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a meccőfoga. Úristen, azért szegény mennyasszony.
1: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
0: Szerinted?
1: Mi lehet az, amit de mi történhet?
0: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
1: azt
0: mondja?
1: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
0: Atya,
1: egy
0: banánhéjon.
1: Ez mennyire ilyen filmes jelenet.
0: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki Fiatból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falu tábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk melő után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg, hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis polszki, kis ablakán kimászni, elől, úgy hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény. Ja,
1: figyelj, és ez Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen. Magamra terítettem egy hálózsákot, mert fáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg a téremtől a szerszámóig mindenhol legyúszta rólam a bört.
0: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumprizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, ennyit mondok, bowling. Beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szana szét. Atya Isten. Azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.
2: És
0: nem?
2: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
1: Az akkorát csattan. Az akkorát csattan.
0: Esküvő csokordobás, háttal állsz, másfél méteres patka, nem nézed a levegőbe a csokrot. Hátra léptem, konkrétan be, és még a csokor is ráadásig. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott.
1: Jaj,
0: oh, jaj, nem volt több randim a srácsal. Egyébként pedig ez cuki helyzet is tud lenni.
2: Jó indítás.
0: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezen ő röhög, és ezt jól kezeli, szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
1: Hát nem?
0: A csaj valószínűleg első szégyenében, de hogy te közben meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
1: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségül
2: veszem. De lehet, hogy itt a csaj nem akar több. Tehát, hogy annyira szégyelte magát, hogy ő nem akar több randit.
1: Ez a hülyeség, ez mindenkinek megtörténik meg amúgy.
2: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
1: Dehogy, hát 38 év alatt azért statisztikailag oké, szerintem. Jó, ne egyél ilyen flagma, mert elmondanám neked, hogy ha felhívnám Békát, biztos elmesélni még a
2: egy
1: nagy...
2: Egy zsombót.
1: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tuti, hogy voltak nagy
2: esélyeim. Olyankor nem még. Szokott bajom lenni.
1: Nem?
2: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jó Isten.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is My Husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone. A

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló blondis dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

a Walk With Me itt a 42. helyen, a 41-en pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy! Rádió egy top 50. A 36.

Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes.

Best Boy, Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jacksumi és a Riptide. 34. Anoktól, Eva Max-től a Car Keys. Laro és a Lottery a 33.

0: kettedik.
1: Beat of Your Heart, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a Rádió

time. Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: Játszani mai slágereket. Rádió egy top 50. A 27.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: felkapták volna. Mellette pedig ebben a dalban az emlegetett David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Puentes,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön a 74-es kilométernél dolgoznak, a Kecskemét észak csomópontnál, itt is lassú, ezt Göge írta. M7-es Balaton felé terített Székesfehérvár és Velence előtt Zsombi üzente. Ha van még hír, jöhet, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatóit.
4: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the world is

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
4: A

témában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt félszögült a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5. pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak. 10

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco,
3: and you're listening to

Lotto, ott van a slágerlisták legjobb helyezései között Opel Light, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan, ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opel Light ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

Szenfeld, Heart Like Mine, 6. Két Taylor Swift-dal egymás után 5. lett az Opel Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
8: Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak. A Csendkertjei címmel kimono és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimono gyűjteményét is meg lehet tekinteni. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. A sok napsütés mellett jelentős csapadékra kevés az esély, az északi a szelet élénk lökések kísérik. Délután 29-34 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: Egy! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Molek Csongor vagyok, Paks és a környék. Szeretettel köszöntök mindenkit, teljel lazulósan a szombat délutánjuk, és az egész hétvége. Remélem tudnak fókuszálni a pihenésre, és persze a hűsölésre. Két órát lepörgetünk mindenféleképpen, és nyári slágereket hozok bőséggel a mai Daily Mixben. Ilyennel folytatjuk egyébként így alapozásképpen. A brit DJ következik, Sigala. És azt a számát játszom, amelyből készült olyan feldolgozás is amatőröktől, hogy egy szál gitárral játsza valaki. Ez már a Riptide.

legfrissebb sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió Egyen. Daily Mix a Rádió Egyen.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy paksi közlekedők, elég nagy a forgalom hétvégén is, nem árt figyelni a többiekre. Útépítési munkát pedig végeznek az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 34-es és az 51-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, és a 62-19-esen Dunaújváros-Mezőfalva-Sárbogárd összekötő úton, kicsit messzebb tőlünk, a 0-as és a 20-as kilométer között útszűkület lassítja a közlekedést. A Lady Gaga énekel most nekünk, varázsolunk idézőjelben, ez az Abracadabra. Hey,

95.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 8-án is tudunk ünnepelni, pontosabban köszönteni az ünneplő paksi hallgatókat. Esmeralda, Gusztáv, László, nagyon boldog névnapot, aki más miatt ünnepel, mert ma van például a születésnapja, hát szerencsés, Isten éltesse nagyon sokáig itt Pakson és a környékünkön. Taylor Swift-től szól egy óriási sláger, míg a címében is akad irodalmi utalás, nem csak a dalszövegben. Ez a Fate of Ophelia című felvétel.

95.7.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tudjuk jól, hogy a Paks Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdeti meg a Pajtáska, egy táskányi segítség elnevezésű akciót, kedves hallgatók, és egészen augusztus 17-éig várják a Szociális Központba hétköznapokon 8 és 16 óra között a különféle felajánlásokat, amelyekkel segíthetik a rászorulókat az iskola kezdésben. A Script együttes egyik legnagyobb slágerét meghallgatjuk az egyik legkomolyabb billentyűs fülbemászó dallamjátékkal. Motiváló a felvétel, a címe Hall of Fame.

0: az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix.
1: Hey, Fonci.

0: 1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdv a hallgatóknak! Én Oleg Csongor vagyok, remélem velünk tartanak jó sokan hétvégén is Paksról, vagy a vonzás körzetből. A Daily Mix start még egészen kettőig, és Purple Disco Machine német DJ indítja a következő közös órát. A német előadóról tudjuk, hogy ha egy korábbi slágerhez hozzányúl és készít belőle egy modern verziót, az tuti siker. Ez szól mindjárt a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paks és a környék már megint megtévesztő banki levelek érkeznek, és elég egy rossz kattintás, és a csalók lenullázzák a számlánkat. Az adathalász levél a Magnetbank nevében érkezik, és azt a benyomást próbálja kelteni, hogy a címzett bankszámlájával a kapcsolatban biztonsági probléma merült fel. A valódi cél viszont nem az ügyfél tájékoztatása, hanem az adatok megszerzése. Hogy hogyan ismerhető fel a banki csalás, infokat találnak a tevol.hu hírportálon. Egyébként egy bizonyos oldal is beszámolt arról, hogy egy gamási olvasó juttatta el a szerkesztőséghez a csaló próbálkozásról készített képernyőfotót. És jól látszik a képen, hogy az adathalászok az említett bank nevében próbálják ellopni a lehetséges áldozataik személyes információit és banki adatait. Ehhez egy megtévesztően hasonló színt, megjelenést, arculati elemeket és betűtípust választottak, ráadásul az üzenet szövegének megfogalmazása is hitelesnek tűnhet. A célpontokat azzal riogatják a csalók, hogy biztonsági problémát találtak a számlával kapcsolatban, így az zárolásra került. Sem a készpénzfelvétel, sem a bankkártyás fizetés, sem pedig az átutalások nem működnek. A feloldás érdekében a levél arra szólítja fel a címzettet, hogy 24 órán belül kattintson a számla hitelesítése gombra. A sürgető hang nem véletlen, a csalók éppen azt szeretnék elérni, hogy az áldozat gondolkodás nélkül cselekedjen. További információkat, tippeket, tanácsokat is találnak egyébként a teol.hu hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger.

0: 105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paks és a környék, foglalkozunk még a kánikulával, a hőséggel. Jó pár info egyértelmű egyébként, azért nem árt hangsúlyozni, hogy igyunk elegendő vizet, például paksi hallgatók, és lehetőség szerint kerüljük az alkohol, koffein és magas cukortartalmú italukat. 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Árnyékoljunk, szellőztessük az otthonunkat, illetve ha szükséges, vegyük igénybe a légkondis közösségi helyiségeket. És fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Egy telefonhívás vagy látogatás akár életet is menthet. Soha ne hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkolóautóban. Ha ilyet látunk, rögtön hívjuk a 112-es segélyhívót. És tudjuk jól, hogy a nagy melegben nő a szénmonoxid mérgezés veszélye is, ezért nyáron is fontos szénmonoxid érzékelőt használni a nyílt égésterű vízmelegítő közelében. További tanácsok, tippek a telepaks.net hírportálon fent vannak. A folytatásban pedig zeneileg maradunk helyben, hiszen egy Rádió 1-es hölgy DJ következik, Regán Lili, és szól a Hiami.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek jó utat kívánok, kedves paksi autósok, balesetmentes kilométereket. Hétvégén is aktuális a fennakadás, például a 6233-ason, ez Paks-Kölesd összekötő út, a 21-es, 22-es kilométernél útszükületre kell készülni. Türelmesen vezessenek. Tóth Abigail és az Accent román csapat közös szemet meghallgatjuk. Azt a dalt, ami a meglepetés előadás volt az idei Rádió 1-es születésnapi fesztiválon. A felvétel a Sugar Daddy.

0: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 8-ában, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Vannak pedagógusok, akik nem csak tudást adnak át, hanem maradandó értéket is teremtenek közösségük számára. A Bél Mátyás díj idei kitüntetettje, dr. Gesztes Jenikő is ilyen személyiség Szekszárdon. Évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a tanítás, a honismeret, a helytörténeti kutatás és a tehetséggondozás szolgálatában. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon figyelmeztetett, hogy a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a bajaiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és a bankkártya adatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. Gyebrovszky Ádámot, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiától érkezett Hadlacki Bence váltja a Tarka SC Szekszárd erőnléti edzői pozíciójában. Az erőnléti edző visszatér egykori együtteséhez, a pécsi VSK-hoz. A legutóbbi bajnoki idényben 7. helyen végzett, Magyar Kupa ezüstérmet szerzett Tarka SC Szekszárnál, jelentős játékos mozgás volt a nyáron. Valamennyi légiós távozott, még Teodorán Alexandra befejezte a pályafutását, de az utóbbi két szezonban utánpótlás edzőként dolgozó Horváth Zsófia is elköszönt a klubtól. A megerősített magyar mag mellett két külföldi játékost szerződtetett a csapat, írja Teol. Várja a felterjesztéseket Paks önkormányzata a Pro Urbe emlékére, illetve a díszpolgári cím adományozására. A javaslatokat augusztus 24-ig kell elküldeni a jegyzőhöz, a kitüntetéseket a képviselőtestület döntése alapján október 23-án adják át. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Reva márkájú instant levesekre és instant tésztalevesekre Dunaföldváron is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől, vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Baján megtörtént a munkaterület átadása a Veselényi utcában, ahol egy új gyalogátkelőhely kialakítása kezdődik meg. A fejlesztés régóta fennálló problémára nyújt megoldást, hiszen ebben az utcában eddig egymástól távol helyezkedtek el a gyalogátkelőhelyek, ami megnehezítette a biztonságos átkelést. Az új gyalogátkelőhely mellett járdasziget is épül, amely tovább növeli a gyalogosok biztonságát. A beruházás eredményeként biztonságosabbá és kényelmesebbé válik a közlekedés a városnak ezen részén. Elérte a 220 főt az egy hét alatt jelentkezők száma a Pákolic István városi könyvtár által meghirdetett kincskereső játékra. Az idei játék is a hely történeti ismereteket bővíti. A kincskereső gyermekkönyvtár bejárata mellett elhelyezett faládában található a játékhoz szükséges kezdőcsomag, egy füzettel is 10 képes lappal. A tájékozódást GPS koordináták segítik, de a történetekből nem nehéz rájönni, hogy hol lapolnak a postaládák.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, napsütésben gazdag lesz a holnapi nap is a vasárnap itt a középső ország részben. Csapadék nem valószínű, jelenleg ezt mondják, a délkeleti szél viszont erősebb mozgásban lesz majd. A reggeli órákban frissítő 20 fok körül mérünk, délután pedig 29-35 fok körül alakul a csúcsérték. Egy gyönyörű duettet bekészítettem, Bradley Cooper és Lady Gaga közös számáról van szó, ami ismerés a Csillag születik című moziból is. Ez már a Shallow című felvétel.

0: Rádió 1-en, 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims, amerikai előadó egyik nagy slágere következik. Az énekes bemutatkozó stúdióalbumán is helyet kapott természetesen, és érzelmi bántalmazásokról is van szó ebben a dalban. A címe The Door. Köszönöm szépen a figyelmet és a közreműködést is a paksi hallgatóknak. Hát további tartalmas délutánt kívánok és jó pihenést. Holnap vasárnap remélem találkozunk, én jelentkezem majd itt a Rádió 1-en a Daily Mix-el. Molek Csongort hallották, hello!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Szerintem most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért ízé.
4: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a büki nagy fenség egyik hatalmas dolinája.
3: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
4: Ugye? Mohos töbörieken, igen, de állandóan probléma van velük.
5: És megfagynak. Hát,
3: na. Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a mohos töbörjek.
4: De azért egyedik is mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki húsz fok.
3: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
4: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belöfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: órát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB-s fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszú dal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolex-et Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a rád.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok, nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakorolt.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jókat. Sokáig fennmaradt.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád ma már kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

boy. Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát már ahol, úgyhogy fel is teszem a kérdést, Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0623 111 111 a számunk. Fastboy, good life! Ezt azon most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer López a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen, 8-tól 2-ig.
0: Őszorgalomból? Vagy nem engedett el?
1: Bevállaltam. Én vagyok a vezető, és a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam, most bevállalom.
0: Mész az Oti buliba este?
1: Strandfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy
0: ja,
1: arra készülünk.
0: Oh.
1: Sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél ezek szerint.
1: Hát, szó.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4 óra előtt járunk egy kicsivel, a következő órára is felsorakoztak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kezdésként például Taylor Swift, aztán Calvin Harris is itt lesz. Az egykori szerelmes pár összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is, nem sokára szétnézek az üzenetek között. 0620-311-111 a számunk, 5 órától pedig Cookie Mix-el majd, Before Party Show, Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: De most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért ízé.
5: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a Büki nagy fenség egyik hatalmas dolinája.
4: A mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
5: Ugye? Mohos töbörieken, igen, de állandó probléma van velük.
6: Most megfagynak.
4: Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a mohos töböriek.
5: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki húsz fok.
4: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
5: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belőfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smokey. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kismerti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy...
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy...
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában...
1: Üzsel.
0: És ha strandon hamburgert rendel, azt mondja mindig...
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkosít, aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz. Az

0: Time.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Party Rock!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. DJ Otisójára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizsek között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem, hogy több mint 3 kilométeres torlódás. 0620 311 111, ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak ma is láger megy. Radio 1.

Rádió S csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégéjén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a Lehűlés, Rádió Egyesek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél egy picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai appokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd. Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra ennyi az idő.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban, aki akkor is ott van a sláger listák élén, amikor éppen nem ő maga énekel, okos és tehetséges. Jelenleg a top 10-ben van a világ sláger listáin Shakira Burna Boy dala Die Die, aminek Ed Sheeran az egyik társszerzője, és azt mondom, hogy Cat's Eye Animal dalát is ő írta többek közt. Hát elképesztő a fickó. Pereg a jogdíj, pereg, ezt is mondhatnám. Ed Sheerant hozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye kétórás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Berti voltam. Every

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
11: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki se nyílik az ajtó.
10: Így van.
11: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
10: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
11: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit, egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerára, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
10: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői, és egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni könnyen.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

mindenkinek, jó remésoraim, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igazi imáslegereket, megszakítás nélkül, Bifa Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc notam, hol jól mondtam, Bambores a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz! Jó hírem van, 15 percig nem beszélek.

koncertek. Kicsit dirisácsáj, de sokan szeretik ezért. Lady Gaga-ról van szó, és érkezik Abracadabra. Van egy kis információ. Ő egy DJ Dark Remix, jó? Szóval, hölgyeim és uraim, 19 óraig még egyszer hangsúlyozom, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Hát igen, Bifa Party Show Summer Edition. Van egy jó hírem még. 14 percig nem fogtok hallani rólam semmit, csak mixelek, jó? És ahogy mondtam, akkor jön

Na mindegy, van egy ilyen a foci, szeretjünk. Érkezik egy úri ember, akit nagyon-nagyon sokan szeretik itt Magyarországon, nem csodálom, tényleg nagyon jó. Német, ach, ich bin Kukia, das ist gut, ja, zusammen, ja. Come on, érkezik, és Jürg Yourself. Ez a legújabb dal tőle, s nem mixelek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legereket. Before Party Show, Summer Edition. Tárhé, kukikám, mixeljél!

Disco, hirdetek nekem, óriási zenéről van szó, és van egy jó hírem, 15-től 19 óraig mixelek tovább az igazi más legereket nektek, mert igen, Before Party Show, Summer Edition, hölgyeim és uraim, ha nem szép az élet, dehogy nem, gyönyörű!

0: Rádió egy csak igaz, ima is legyen megy, net klasszikán Gucci, bizony, Gucci. Somebody ez a szem címe, csak szólok, nem mindegy. Hamarosan újra mixerek nektek az igaz ima is legyereket, érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió egy szülinepi fesztivál. Úgy hívják, hogy Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Szerintem most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért ízé.
12: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a büki nagy fenség egyik hatalmas dolinája.
11: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
12: Ugye? Mohos töbörieken, igen, de állandóan probléma van.
13: És megfagynak, hát.
11: Na. Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a most többeriek.
12: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki húsz fok.
11: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
12: Ja, ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án beröfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen?

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

10-8 óra között. A 10-8-tól 19 óraig nincs megállás, mixerek tovább az igazi imáslágereket, megszakítás nélkül itt a Rádió 1-en. Érkezik Cyrille, ki volt kétszer velünk ünnepén a Rádió 1 szülinapi fesztivált. Nagyon jó fej tényleg, és jó buri csinál, ez biztos. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjatok sok szeretettel itt a Rádió 1-en, Stumble In, azaz Monsieur Cyrille. És még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

Martin Garrix, Butterflies, Desmic Shamir, Kezik, Azishtani, Accent, Sera, Mishamir, à la Ligute, à Samtime, Don't Leave. Chocon Seretik, Nem Chodalom, Chocon Eskirik, Kiva Shang Mishor, Stadalt, és a Kiva Shang Mishor Vonsu, Nem Szabad Elfelejteni, Hődi Mishoraim, hogy 19 órától 20 óraig ti lesztek a zenei szerkesztők. Jó, de ahogy mondtam, jön akkor Accent, Don't Leave, és nincs mese, 19 óraig bulizunk, Before Party Show, Summer Edition, allez hop, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, ritmus, tempo, ritmus, tempo, Cookie adja neked a tempót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
3: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki sem nyílik az ajtó.
2: Így van.
3: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
2: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
3: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit, egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerán, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
2: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői is, egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni könnyen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: Lalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Café d'Olgostac, Reggae, Timberland és Nini Fortazo, Promisius című számmal. És jó sikerült, a szám címe nem változott, Promisius. Most érkezik egy úri ember, aki egy évvel ezelőtt ott volt a Rádió 1 Szülinépi Fesztiválon, igen, Gabri Ponte. Ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha. Born to love ya! Az a tipikus zene, mikor esetleg rossz kedved van, bekapcsolod azt a dalt, és elfeledtesz minden, de tényleg. Jó kis energia van benne, most az a divat az energia, szóval pozitív energia küldöm nektek a Radio 1 stúdióból, jó? Érkezik akkor Gabri Ponte, Jean-Paul, Born to love ya! 19 óraig mixelek nektek az igazi mesterekkel, ne tessék csinálni semmi, csak élvezni azt a jó kis Before Party Show Summer Edition itt a Radio 1-en.

0: 25, vamos à Cookie, Wonderful Life. Ok? Ok.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonatok so végén most kihez van szerencsém. Haló, haló.
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia.
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, most már nagyon jó. Tehát jöttünk haza egyhetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen.
1: De jó. Jó sikerült?
2: Ó, eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérte tőlem az Jennifer Lopez és David Guettával együtt a Save Me Tonight, ez a szám címe. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak, mert egyszer-kétszer ők helyettesítettek minket a munkába.
1: Ja, értem.
2: Most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
1: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát el, és jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy hívtál, szia. Érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió Egyen.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623 111 111. Remény most kicsoda. Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó, jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marhapörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marhapörkölt, az jó. Na, figyelj, ma éhes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgő számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: Ó, de jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem. Ennyi.
1: Jó, oké. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen. Szia,
1: Kuki. Szia. Érkezik akkor a saját dalunk, Kánear Elégüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen. Sziasztok, Kuki vagyok.
3: Én pedig Kárner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
0: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni? Ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána kapunk, visszatérjek haza.
1: Jó, van, oké. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék elni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mobelt.
1: Ó, nagyon jó, a szemcímet Don't Call Me Up. Szabadulni kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek. Neked,
1: köszönöm.
2: Kicsit
1: oké, akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Oké, kukiz,
1: ciao, ciao, szia, szia. Érkezik nálunk a Comable, igen, és a szemcíme Don't Call Me Up.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, lennök fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki ez, mindjárt kiderül, haló.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen, örülök, hogy beszélhettünk, és akkor ugye a rádióba köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, akkor boldog születésnapot kívülünk neki, hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jól viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem?
2: Természetesen.
1: De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék küldeni azt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldeném még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig.
1: Ja.
2: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este Balaton Kenese, személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
3: Hi.
0: Az imai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ma teljesen félőben vagyunk, hiszen DJ Otin vagyunk, de itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, de nem félőben, élőben vagyok, eljöttem az Otinról, most tolok egy kicsit, aztán megyek vissza, és köszi mindenkinek, aki már ott van az Otin, és eddig is ott volt, mert tök jó volt a buli.
6: Kamus. Na mindegy. Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, valóban én már kettőtől kint voltam, és vagyok is az Óbudai Nagyréten, mert hogy zajlik már

0: juttatni úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő képessége óránként 16 ezer, hát a nagyon-nagyon necces magyarán minimum 4 óra kell ahhoz, hogy mindenki bejusson, és most már azért ezen túl vagyunk, az zajlik a show, DJ Oti a színpadon.
1: Most viszont induljunk nem retroval, nem coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen. Én... Nem, nem rólad van szó, nyugodj meg, Drakuláról van szó egyébként. És...
0: Hát az jó, meg kula, igen.
1: És mi hasonlítottak egymásra, nem?
0: Mennyiben?
1: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Drakulával, DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: alias Carlos, és Burián Brigitta, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: És megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem, egyébként, mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg rosszul talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát ez szól R&B, utána az igen,
2: hát nem az nem, retro nem. Valami.
1: Utána viszont house zene volt, Stardust-tól,
2: azért mondom,
1: és most a Milky-től meg a David Guetta, a Milky-t nem tudom ki, a David Guetta, igen,
2: a tej.
1: Just the way you are.
0: Nem Diana Ross volt, hanem csak a Kande, mindegy.
1: Igen, egyébként tényleg igazad. És látod, hogy tudja.
2: Mert
1: tudja.
2: Nagyon vágja.
1: Végre figyelsz.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondják félőbe, mert hogy mindenki kint van egyébként.
1: Felesbe!
0: Igen, hát az Óbudai nagy réteg.
2: Ott vagyunk amúgy, ott. Én eljöttem élőbe.
0: Nem.
2: Én már egy fogott voltam.
0: Nem mindegyik hazudik, ott vagyunk, és ott is leszünk.
2: Tényleg hazudtam 12-59.
0: Igen.
2: Én is vagyok élőbe.

0: Új retro káver.
1: Nem. Új erős és retro káver.
2: Új erős
1: fekete káver. Ez vagyok én. Na, én, és mielőtt egyébként ide be tudnék állni, lesz egy ilyen nagy Classic House Arena, na ott viszont én kezdek majd, úgyhogy fölteszem majd egy picit magasra a labdát, hogy a srácok le tudják ütni.
3: Újdonság, újdonságon megyünk tovább itt a rádió. Egy ilyen Jugel, French Montana, David Guetta, illetve Aiden Martin és a Shine-ből elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a YouTube csatornára. Most viszont meghallgatjuk itt a Rádió 1-en.

0: egyen.
1: Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. A DJ Pultban.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új. Mi mindent játszunk, mi vagyunk a Diszkosi, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el, az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztél az átba, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor itt felész, és mondja, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolgot, amit egyébként csak akár
0: csinálta. A végén figyelté, de tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De majd lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát ez csak akár azt szerintem szinte senkinek.
0: Egyébként Diana Ross, most láttam egy rövid ideig, volt, vagy Pilzenben volt egy show. Nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldiről. Akkor ott volt, és zseniális volt. I Coming Out, az a kezdet. Nagyon jó volt a show, de tényleg nagyon jó volt.
1: I Coming Out?
2: Igen, az retro.
1: Azt lehet, hogy nem
0: kéne. Viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el. DJ Junior a Diszkosi Hitben.
1: Paretro.

0: Showban a Rádió Egyen. A Loving Arms lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira az sok zene stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyi stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabb, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Showban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: a lemezjátszói mögött, aztán New Weekend 10-től, Antonio 11-től is ne felejtjétek, Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után, most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én, sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek, mondjuk a marketingben, mert ugye szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetre nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
2: 6.
1: Ez idei
0: ennyit
1: műsor.
0: Ennyit a DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Na, szóval az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal menjünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is. Yeah.

0: két ikonikus ausztrál nagyágyú, az egyik a popban, a másik pedig a dance-ben alkotott maradandó Tosenda és Fisher. Egy fantasztikus közös dalban ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Laughing Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ez Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradtan.
0: Ez a lényeg, Andri, és akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok!
0: Newfik, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől Nyúviké mind a két lemezjátszónk. Szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor azt viszem is haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet. Tartsatok velünk! Oh.

0: feleségeddel nemrég Ibizát, és hát ahogy érzem, Ibiza szelleme az kicsit még itt van velünk ma este.
1: Hát a szellemektől kezdve mindent hoztam magammal, de tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális. Tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafiát, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fér bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriási szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life itt a Rádió

0: és a Rádi MC-n?
1: Így van, nem is akárhogy én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, de mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekessége, hogy ez a felvétel a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett se onnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Run DMC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban a Rádió 1-en, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása. New Week, te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Így van, innentől Antonio Mix-el, egy óra múlva éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mix-e. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este! Deep.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: És egy kollégán Christopher zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseniált. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a Third Is Nine Radio Show szombat este, évfélig Antonio a lemezjátszóknál, évfél után pedig indul Tiesto egy órás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban. I got that.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio mixel. Innen merre mész majd tovább?
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót, amikor vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, nekem van kamionos jogosítványom, úgyhogy tudok tényleg hivatalosan kamiont vezetni, úgyhogy kaptak az alkalmon a szervezők, és elhívtak egy kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy Hajdúszoboszló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés, hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol most Ed Sheeran jön Martin Garrix-el, ez a Repeat It éjféltől pedig a Guest Mix-ben Tiesto a lemezjátszóknál. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Soul. World is Mine radio show starts now. World is Mine.
1: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiesto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiesto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiesto.

0: Szettet is vissza tudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixer.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondolta megfélem még egy igazi mai slágerléstől, ezért pörgött a biznisz. A fogyarásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek, hazai, a külföldiek egyaránt csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszolónak talán túlzás éppen, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön, az igazi mai slágerek között ez az egyik legnagyobb nyári favorit, a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Loi, David Puentes és a Golden

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a Színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi